tartották. A kezdeményezés lehetőséget ad a tehetséges amatőr művészeknek a bemutatkozásra és fejlődésre, miközben erősíti a helyi közösségeket és segíti a kulturális értékek továbbadását. A szervezők kiemelték, hogy az amatőr művészeti tevékenység fontos szerepet játszik a közösségi élet formálásában, az identitás erősítésében és a generációk közötti kapcsolatok építésében. A program részeként 2026-ban országszerte és a Kárpát-medence több térségében tartanak területi bemutatkozásokat, amelyeket egy összművészeti találkozó zár majd. Ezeken az eseményeken az amatőr alkotók és közösségek elismert szakemberek és mentorok előtt mutathatják be munkáikat. A tehetség paletta idei évadában két fő kategóriában, előadó művészet és alkotó művészet, összesen 11 művészeti ágban érkeztek jelentkezések. A Vésztői Sinka István Művelődési Központ és Névfőiskola adott otthont az első bemutatkozásnak, ahol önálló kiállítások és előadó művészeti produkciók is helyet kaptak. A közönség tánc, vers és prózamondó előadásokat, valamint színjátszó és bábjáték produkciókat láthatott. A programra 1713 jelentkezés érkezett, ebből 1563 hazai, 150 pedig határon túli alkotótól. Békés vármegyéből 18 közösség és 35 egyéni alkotó csatlakozott. A térség legnépszerűbb kategóriái a képzőművészet, a film és fotó, a tánc, valamint a vers és prózamondás voltak.

0: A Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium évelején még a Karib térségben járt, több diák és pedagógus utazott a Franciaországhoz tartozó Martinique-szigetre, ahol megismerkedtek az ottani oktatással és a környék látnivalóival. Most pedig a program folytatásaként az ottani fiatalok érkeztek Békéscsabára, akik több napot töltenek a városban és környékén. A Belvár főigazgatója dr. Malatyinszky Anita elmondta, hogy a vendég diákok délelőtt tanórákon vesznek részt, délután pedig különböző programokat szerveznek számukra. A hétfői nap különösen tartalmas volt, délelőtt az intézményben ünnepélyes fogadással köszöntötték őket, délután pedig megismerkedtek Békéscsaba értékeivel. A Városháza dísztermét Varga Tamás alpolgármester mutatta be a csoportnak, akik így a helyi kulturális és történelmi örökségbe is betekintést nyerhettek. A legendássá vált Sanyi Kakas szobrának támogatói továbbra sem adják fel, demonstrációt szerveznek azért, hogy az emlékmű a város szívében a Munkácsi téren kapjon helyet, ne pedig a piacon. A szervezők közölték, hogy a rendőrség engedélyezte a megmozdulást. Sanyi Kakas története az elmúlt években vált fogalommá Békéscsabán. A különleges sorsú állat sok helyi lakost megérintett, és sokan úgy vélik, hogy a város egyik sajátos jelképe lett. Ezért merült fel a szobor állítás ötlete, ám a helyszín kijelölése komoly vitákat váltott ki. A támogatók szerint Sanyi helye a Munkácsi téren van, hiszen ott vált ismerté és kedvelté, ott teremtett közösséget. Úgy fogalmaztak, hogy méltatlan lenne a szobrot kevésbé frekventált helyre száműzni. Petíciót is benyújtottak, amelyben hangsúlyozták, hogy a tér elég nagy ahhoz, hogy a szobor ne zavarja a már téremlékmű látványát. A városvezetés azonban elutasította a kezdeményezést. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy szerinte jó döntés született, amikor a piacot jelölték ki helyszínként, hiszen ott naponta több ezren fordulnak meg. Tisztában van vele, hogy sokan a Munkácsi térre szeretnék a szobrot, de a városképi és szakmai szempontokat is figyelembe kellett venni. Azt is jelezte, hogy ha az új körülmény merül fel, például tartósabb anyagból készülne az alkotás, akkor ismét napirendre kerülhet az ügy. A demonstráció szervezői arra kérik a békéscsabaiakat, hogy minél többen vegyenek részt a békés kultúrált megmozduláson, amelynek célja az ügy támogatása. Önkéntest is várnak, akik kitűzővel segítenék a rendfenntartást. A szervezők nevében Kormányos Lajos úgy fogalmazott, amit megtehettek, megtettek, most a város lakóin a sor, hogy megmutassák, mennyire fontos számukra a szobor helye, és az ügyre Isten áldását is kérte. Korábban már beszámoltunk arról, hogy nyugdíjba vonul a népszerű békéscsabai háziorvos dr. Róka Miklós, és felmerült az is, hogy kiveszi át a körzetét. Most döntés született a rendelő átalakításáról is. Dr. Róka Miklós korábban bejelentette, hogy június 1-ével nyugdíjba vonul, praxisát pedig dr. Krisztóf Ágnes neurológus, infektológus szakorvosnak adja át. A felek ezzel kapcsolatban már előszerződést is kötöttek, amely június 1-én lépett hatályba. Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón közölte, hogy a kettes számú körzetben az önkormányzat feladata az infrastruktúra biztosítása. Az új háziorvos számára egy 130 négyzetméteres rendelőt alakítanak ki a Mokri utcában. Az illetékes bizottság a napokban döntött az ingatlan átalakításáról. A beszerzési eljárás lezárult, kiválasztották a kivitelezőt is. A munkát egy békéscsabai cég végezheti el 12 millió forintos ajánlattal, a határidőt pedig június 30-ában állapították meg. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: A legkisebbeket szólítja meg a Napsugár Báb Színház. Háromnapos utcazenei fesztivál pesdíti fel Békéscsaba belvárosát. Bibliai teológiai előadás sorozat indul. Megmentették a gyomaendrődi gólyafészek lakóit. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai Napsugár Báb Színház ezúttal kifejezetten a legkisebbeknek készített előadást, a Négy kézláb című baba előadást május utolsó szombatján, vagyis a mai napon mutatják be. A csütörtöki sajtónyilvános főpróbán Góbi Rita rendező koreográfus arról beszélt a beol.hu-nak, hogy az előadásban a szereplők szinte kizárólag tánccal és mozgással kommunikálnak a közönséggel, mert ez az ember legősibb kifejezés módja. Hangsúlyozta, hogy a gyermekek is először mozognak, tanulnak, és csak később kezdenek beszélni. Elmondta, hogy a darab az élet kezdetét idézi meg, a születést, a test felfedezését, majd a találkozást egy játszótárssal, akivel közösen minden élmény más, mint egyedül. A történet két mesebeli figurára épül, akik kizárólag a Napsugár Báb Színház világában léteznek, és különleges, életre szóló barátság köti össze őket. A próba folyamatokról Cumbil Emőke és Gyarmati Éva báb színészek számoltak be. Elmondták, hogy sokféle megoldással kísérleteztek, és fizikailag is fel kellett készülniük a mozgásra épülő előadásra. Kiemelték, hogy bár régóta ismerik egymást és jó barátok, most először játszanak ketten egy teljes darabban, ami intenzív figyelmet igényelt, de nagy örömet is adott számukra. Különlegesség, hogy minden előadás után a gyerekek találkozhatnak a két figurával, leülhetnek velük játszani, lerajzolhatják őket, vagy akár közös fotót is készíthetnek. A Négy kézláb című baba előadás május 30-án szombaton 16 órakor kezdődik. Harmadik alkalommal töltik meg zenészek Békés Csaba utcáit. Elindult a Békés Csabai utcazene fesztivál, amely a csütörtöki 0. nappal kezdődött a csabai rendezvénypajtában. Pénteken és szombaton pedig már 5 belvárosi helyszínen szólnak a koncertek. A rendezvényt csütörtökön délután nyitották meg, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a 3 napos programsorozat. A részletekről a két főszervező Kovács Ákos és Szenes Patrik beszélt. Kovács Ákos elmondta, hogy az első évben még 1 napos volt a fesztivál, tavaly már 2 naposra bővült, idén pedig 3 napig tart, ami szerinte jól mutatja a növekvő érdeklődést. Céljuk továbbra is, hogy a Békés Csabaiak és a megye lakói ingyen, anyagi kötöttségek nélkül élvezhessék a minőségi élőzenét. Szenes Patrik a programokról szólva kiemelte, a csütörtöki napaféle bemelegítés volt a hétvégére. A rendezvény pajtában 2 színpadon fél órás váltásban lépnek fel a fesztivál zenekarai délután 5:30-tól egészen éjfélig. A pénteki és szombati napokon a Korzótértől a Jókai Színházig 5 helyszínen szól a zene. A Korzó téren az Octopus Klubnál, a Bonita Bistrónál, a Borozónál, a Félegyházi Piknikségnél és a Művész Kávéháznál. A zenekarok pénteken 17 órától szombaton pedig 14 óra után nem sokkal kezdik a fellépéseket, és szombaton 20 óráig tartanak a koncertek. A fesztivál záró eseményét szombaton este 8-tól rendezik, ahol többek között fellép a Békés Csabai Kádár Kolos is, aki korábban a Dal című műsorban szerepelt. A közönség idén szavazhat is a kedvenc zenekarára, aki vásárol valamelyik belvárosi üzletben vagy vendéglátóhelyen pengetőt kap, amelyet a zenekaroknál kihelyezett gitártokokba dobhat. A legtöbb pengetőt gyűjtő formáció nyeri a közönségdíjat, emellett 5 tagú zsűri is értékeli a produkciókat.

0: Let's go.
1: Bibliai teológiai előadás sorozatot indít Békés Csabán a Valórem Tudományos és Művészeti Intézet. Annak főigazgatója, professzor dr. Almási Tibor, a 7.tv aktuális című műsorában beszélt a sorozat céljáról és tartalmáról. Elmondta, hogy az emberi élet értéke az evolúció és a kreáció függvényében című előadás arra világít rá, milyen közös pontok és különbségek vannak az evolúció és a teremtés elvei között. Hangsúlyozta, hogy egyik megközelítés sem tekinthető hibátlannak vagy teljesen elvetendőnek. Ugyanakkor véleménye szerint a teremtésben való hit nagyobb kapaszkodót adhat az ember számára, hiszen, mint fogalmazott, az evolúció esetében is lényegében hitről beszélünk. Az előadás sorozat az emberi élet különböző szakaszait vizsgálja. Azt, hogy a két elv miként magyarázza az élet létrejöttét, kezdetét, folyamatát és végét. A főigazgató kiemelte, hogy az intézet célja hidat építeni a tudomány, a művészet és a bibliai teológiai gondolkodás között. Olyan témákat szeretnének közérthetően megfogalmazni, amelyekről többnyire csak templomi közegben esik szó, de amelyek a templomon kívül élő érdeklődők számára is fontosak lehetnek. A célközönség kapcsán professzor dr. Almási Tibor hangsúlyozta, hogy elsősorban lelkészeknek, tanároknak, biblia ismeret oktatóknak és a biblia iránt mélyebben érdeklődő értelmiségieknek szeretnének segítséget nyújtani. Olyan tudást kívánnak átadni, amelyet a gyülekezeti szolgálatban idősekkel, gyerekekkel vagy felnőttekkel való foglalkozás során is hasznosítani lehet. Az előadás sorozat alapelve a mély tudományos háttér, a közérthető nyelvezet és az interaktivitás. Az első alkalmat június 6-án tartják a Békés megyei könyvtár épületében. Napok óta figyelték a helyiek és a szakemberek azt a gyomaendrődi fehér gólyafészket, ahol feltűnt, hogy az egyik szülőmadár nem tér vissza. A megfigyelések után végül 3 fiókát és 1 tojást emeltek ki a fészekből, hogy esélyt kapjanak a túlélésre. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont arról számolt be közösségi oldalán, hogy lakossági jelzések és a Körösmaros Nemzeti Park szakembereinek segítsége után avatkoztak be. Ilyen helyzetekben különösen fontos a türelem és a többnapos megfigyelés, mert a fehér gólyák akár több kilométerre is eltávolodhatnak a táplálékszerzés közben, így nem lehet azonnal kijelenteni, hogy egy madár végleg eltűnt. A fészekről készült felvételek azonban egyértelművé tették, hogy a 3 fióka közül 2 erősen legyengült, még a 3. jobb állapotban van. A leemelés után azonnal megvizsgálták őket, a 2 kisebb pelyhes nagyon rossz állapotban volt, a 3. erősebbnek bizonyult, de őt is megfigyelés alatt tartják. Az egyetlen tojást keltetőbe helyezték. A mentőközpont pont arra is felhívta a figyelmet, hogyha valaki segítségre szoruló gólyafészket vagy kidobott fiókát talál, értesítse a szakembereket. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a felelős döntéshez sokszor elengedhetetlen a többnapos megfigyelés, mert csak így lehet valóban az állatok érdekét szolgálni. Békés Csaba ad otthont a 3. országos kamionos találkozónak június 12 és 14-e között. A 3-napos rendezvény helyszíne a Békés Csabai repülőtér lesz, ahová a szervezők belföldről és külföldről is több 100 járművet és több 1000 látogatót várnak. A fesztivál programjai között nem csak kamionos bemutatók szerepelnek, jelen lesz Kis Norbert 7-szeres Európa-bajnok kamionversenyző, a Qualisport Dakar csapat, valamint Hartmann Balázs, a Swift Cup Europe versenyzője is. A látogatók erős emberek versenyét, kamionhúzó viadalt, honvédségi és rendőrségi bemutatókat láthatnak, emellett szimulátorok és sétarepülési lehetőség is várja majd az érdeklődőket. A rendezvény miatt a repülőtér környékén jelentősen megnövekedett forgalomra kell majd számítani. A 44-es főút repülőtér melletti szakaszán ideiglenes forgalomlassítást vezetnek be, ahol 60 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben, és az út mentén megállni tilos is. A vasárnap a repülőtérre vezető út mindkét oldalán tilos lesz a parkolás, hogy a mentők, rendőrség és tűzoltók akadálytalanul közlekedhessenek, a szabálytalanul hagyott járműveket pedig elszállítják. A találkozó egyik leglátványosabb eleme a kamionos felvonulás lesz, amely június 12-én pénteken este 7 óra után indul a repülőtérről, és Békés Csaba belvárosán halad majd végig. A menet az egyik forgalmi sávot teljes szélességében elfoglalja, a csomópontokban így rendőri irányítás segíti majd a haladást. A járművek várhatóan 21 óra után térnek majd vissza a repülőtérre. 14-én vasárnap délután 4 órától Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd látványos légi bemutatót a repülőtér légterében. A szervezők előre figyelmeztetik a környéken élőket és látogatókat, hogy a program idején a megszokottnál jóval nagyobb zajterhelésre kell számítani.
0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: A helyzet jó, csak reménytelen.

What? Duşo koçu.

Ugye a doktornak majd nem mondod el, és hogyha végre lemegy a nap, majd egy-két tenni.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békéscsaba első művészeti képzését. A Békéscsabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békéscsabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedvesen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
2: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
3: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természettudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természettudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végigkíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika,

0: szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a nagy világmindenséget. De ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltaképpen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása. Nos, hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodtam, hogy miért kellett nekem a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
0: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsentette, És amikor ez a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szentgyörgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ez hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szentgyörgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szentgyörgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szentgyörgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szentgyörgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát rajongás, a tisztelet, tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a Szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudománnyal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk. Nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Cejzelendre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását, ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
3: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
2: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy a Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írása iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most most mondom így, nem nagy képviselőként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpályában való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok, az, hogy filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat, 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelöli, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdése. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
3: Tehát
2: és
3: a biológiai égés folyamatának a kutatása.
2: Pontosan, így van. És a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
3: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Sportrádió.
1: Kezdte az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezéséhez szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a fölhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatva még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta, a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krebersberg Kunóval,
2: Az oktatási miniszternek,
1: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépíthetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Krebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a Dóm téri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a Dóm térre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez? Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
2: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam olyan olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben
1: a
2: C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és a özvegye, ugye a második felesége, Marsha Szentgyörgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk az immunrendszer elősítés, látás, javítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is. Tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és korvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak 2 évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatta életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
1: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-től 47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstársa azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezen túl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szentgyörgyinek. Tudnék, egy angolszász, lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok fölolvasták az előadást. Szentgyörgyi nem. Szentgyörgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt. Tehát olyan angol nyelven is csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Salmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett, megtett a Lira világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintén.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szentgyörgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.
0: Reggel is tart, Music Latte.

0: és még több. Sport Rádió.
1: Nagyon nagy lelki élményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorává adta. 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szent Györgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szent Györgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szent Györgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Kléber-Zern időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, a hanvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalt el, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadás kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert pontként a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, sielni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és szóval jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut,
2: Zilahi Lajos.
1: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza. Hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el egy nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
2: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen. Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyének azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai Péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tisztifőorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a Péd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött családi vonalon.
1: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitás, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
2: közélet, való,
1: ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
2: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent György Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Szakmai és etikai párbeszédet kezdeményez a Tisza kormány a korábbi kabinet által bevezetett szívhangrendeletről, amely kötelezővé teszi a magzat szívhangjának bemutatását az abortuszra készülő kismamáknak. Hegedűs Zsolt egészségügyi

változás született. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a terhesség megszakítások számát felvilágosítással, megelőzéssel és a krízis helyzetben lévők támogatásával kellene csökkenteni. Kiemelte továbbá, hogy a KSH statisztikái szerint az intézkedés nem befolyásolta érdemben az abortuszok számának alakulását. Azonnali hatállyal felmentette tisztségéből a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás országos vezetőjét Pósvai Gábor belügyminiszter. A tárca közleménye szerint távozik posztjáról Góra

0: be. Az Európai Unió tanácsa jóvá hagyta az első uniós szintű kutya és macska tartási szabályozást, amely egységes szabványokat állapít meg a kedvtelésből tartott állatok jólétére és tenyésztésére vonatkozóan. Az új jogszabály kötelező azonosítási és regisztrációs rendszert vezet be a teljes nyomon követhetőség érdekében, hogy hatékonyabban lehessen fellépni az illegális kereskedelem ellen. A szigorúbb állatjóléti követelmények mellett az extrém testi adottságokkal rendelkező, túlnemesített állatokat eltiltják a versenyektől és a kiállításoktól.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csütörtök reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, már 6 óra után járunk. Ébredjünk együtt és indítsuk együtt közösen a hét utolsó előtti munkanapját. Én hozom ma is a jó dalokat.
1: Sok a szere, és még több.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió. Június 4-e van, csütörtök, a bulcsúkat köszöntjük. Rajtuk kívül még a Tormások, a Fatimék, a Ferencek és a Szvetlánák is ma ünnepelnek. És ne feledjék, ma van a Nemzeti Összetartozás napja is.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Június 4-én a Bolcsók névnapján, ma van a Nemzeti Összetartozás napja, és sok mindenki születésnapja, például Gyurcsány Ferencé, ugye ex-miniszterelnöki 2004 és 9 között töltötte be hivatalát. Ezen a napon született Egri Lajos, magyar-amerikai író, és ezen a napon született Horváth Ádám, Kossuth Díjas tévérendező is.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és persze most még többel. Jó ébredezést kívánok, 7 óra előtt járunk kicsivel. Azonnal friss információk, majd a következő órában is hozom az aktualitásokat, nézzük a mai nap érdekes történelmi évfordulóit is, és persze szólnak a jó dalok.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Személyesen Orbán Viktor döntött a szabályos módon közlekedő ukrán pénzszállító konvoj elleni rajtaütésről, és a volt miniszterelnök határozta meg az akciópontos időpontját, és közölte a Telex az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva. A beszámoló szerint a feljelentést a rajtaütés előtti napon az Alkotmányvédelmi Hivatal tette meg, az információs hivatal által gyűjtött adatok alapján. A cikk megjelenését követően Magyar Péter kijelentette, hogy a volt kormányfő kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és titkos szolgálati szervek munkáját, amiért vállalnia kell.

bejelentése szerint az OEP megerősített szakmai apparátusa garancia lesz a gyorsabb döntésekre, a módosítás pedig 2026. szeptember elején lép életbe. A miniszter kiemelte, hogy az állami felelősségvállalást és a betegek méltányos hozzáférését erősítik, miután a korábbi rendszerben lelassult a döntéshozatal, és a betegek hónapokat vártak az életmentő kezelések engedélyezésére. A magas árak miatt már az otthonstart program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat a Duna

0: sikerült, és májusban megközelítette a 253 milliárd forintot.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

elmúlt 7 óra jó utat annak, aki például a munkahely felé tart, hiszen csütörtök reggel ez azért egy aktuális problémakör lehet. Rádiózzunk együtt, én várom egészen délelőtt 9-ig a leghasznosabb infokkal és a jó dalokkal. Sok a szem.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos kőbányai csak 269 forint. Az 1 literes Jack Daniels csak 9990 forint. A 330 grammos 20%-os Szotprímó tejföl 489 forint. Míg a 415 grammos Eurókat konzerv mindössze 219 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
3: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a szere.
1: Sport Rádió.
0: És még több.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, zápor és akár zivatar is előfordulhat. Az északnyugati, majd a délnyugatira forduló szélhelyenként megérénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart, Music Lash.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Előfordulhat a következő napokban néhol záporok kialakulása, hogy Csabán ebből mennyit kapunk, az jó kérdés, de az biztos, hogy a nyár egyelőre még a kellemesebbik és az enyhébb oldalát mutatja ilyen 28-29 fokokkal.
1: Sok a szere? Sok a szere.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bigjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reggel is tart. Music Latte.

Jó reggelt, ez a Start Rádió június 4-én. 1920-ban ezen a napon aláírták a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmadát. Azt hiszem, ezt már mindannyian ismerjük és tudjuk. 93 ezer négyzetkilométerre zsugorodott ennek következtében a korábbi egyébként 282 ezer négyzetkilométerről Magyarország. Emiatt ezen a napon tartják a Nemzeti Összetartozás napját is. Ezen a napon 1946-ban pedig Argentínában hivatalba lépett Juan Domingo Perón tábornok.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Pillanatokon belül 8 óra lesz. Kitartást annak, aki most indul a munkahely felé, és annak meg pláne, aki már ott van. A következő órában rengeteg hasznos információval jövök, érdemes velem maradni.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: Elmúlt már 8 óra, jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és persze most még többel. Sok érdekes infó van a nagyvilágból, és persze sok jó dallal, ezekkel várom a folytatásban.
1: Sok

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere.
0: Sportrádió.
1: És még több.

0: Jó reggelt, ez itt a Start Rádió. Képzeljék el, Németország egy 125 millió eurós mesterséges intelligencia pályázatot indít, hogy elősegítse az európai csúcs technológiás mesterséges intelligencia laborok létrehozását. A cél, hogy olyan vállalatokat támogassanak, amik idővel Európa saját OpenAI-jává válhatnak.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió, ma is sok zenével, és persze most még többel. Képzeljék el, hogy Kína 3 űrhajóst küldött a Tiangong űrállomásra. Közülük egyikük akár egy évig is a fedélzeten maradhat, ami abszolút rekord lenne Kínában.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: Ez itt bizony a Start Rádió, sok zene is most még több szól nálunk. Nem sokára 9 óra lesz, én pedig ezzel mára megköszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Találkozunk legközelebb holnap, amikor reggel 6 órától ismét jövök.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi laza indul, üdv a fedélzeten, indítjuk a mai napot is, pontosabban folytatjuk és zárjuk a délelőttet a következő két órában, rádiózunk együtt.

0: Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Az Isteni Gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni Gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni Gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: zene és még több a Start Rádión a napirazza szól. Hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető eseményeket. Például 1888 eme napján született Egri Lajos magyar-amerikai író, aki írás technikát oktatott műveit a mai napig alapként használják, illetve 2010 óta a mai napon tartják a Nemzeti Összetartozás napját, Argentinában pedig hivatalba lépett Juan Domingo Perón tábornok 1946 eme napján. Ezek voltak az érdekesebb történések mára.
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: és még több. Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napilaza szól. Ránk köszöntött a nyár, a következő napokban is nagy lesz a hőség, és hajnalban is már majdnem 20 fokokat mérhetünk, napközben pedig bőven 30 fok felett jár majd a hőmérséklet. Én pedig a következő órában is hozom a jó dalokat.

0: rádión, a Napilaza szól, folytatódik a műsor ebben az órában is, a mai névnaposaink a bulcsúk, őket Isten éltessen, pedig hozom nem sokára az egészség megőrzés egyében, tüdőnk egészségének védelmében a hasznos infókat.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. A szakemberek szerint a tütőbetegségek megelőzésében nagy szerepe lehet az immunrendszert erősítő étrendkiegészítőknek. A különféle gyógygombák sejtfalából nyert beta-glükánok jótékony hatásuk révén nem csak a felső légúti fertőzések megelőzésében, de az allergiás tünetek enyhítésében is szerepet játszhatnak. Vizsgálatok igazolták azt is, hogy az antioxidáns E-vitaminban gazdag étrend csökkenti a tüdőrák kialakulásának esélyét. Ezek mellett fontos szerepe van az A, a C vitamin, valamint a koenzim Q10 és a szelén megfelelő mennyiségű bevitelének is. Jó egészséget!
1: Sok a szelén, sok a szelén, és még több.
2: Start rá.

0: Sok a szene, és még több.
1: Start Rádió.

0: érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Folytatódik a műsor, természetesen holnap is jövök, viszont már a búcsúzom. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt az elmúlt két órában. Rádiózunk együtt legközelebb is a délelőtt utolsó 2:60 percében.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Szabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 4-e csütörtök, déli 12 óra van. Új néven, de változatlan szolgáltató készíti a Békés Csabai közétkeztetést. Kisfilm idézi fel a Békés Csabai Tour de Hongri nap hangulatát. Előre tervezett áramszünet lesz több Békés Csabai városrészben is. Nyugodt Bikagúja leggel a Sóstói állattartótelep mellett. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai közgyűlés a közelmúltban döntött arról, hogy melyik cég készítheti a gyermekek étkezését biztosító ételeket július 1-től. A váltás a közétkeztetésben egyszerre jelent változást és folytonosságot. A feladatot eddig a Pannonmeza Kft. Látta el, ez a vállalkozás működtette a főző és tárolókonyhákat, készítette a 10 órait, ebédet és uzsonnát az óvodásoknak, valamint az általános és középiskolásoknak. Mivel a szerződésük lejár, a város közbeszerzési eljárást indított a szolgáltatás folytatására. Az előterjesztés szerint Békés Csaba évente nettó 1 milliárd 939 millió forintot fordít közétkeztetésre. A lendő szolgáltató 4 főzőkonyhát kap üzemeltetésre, ezek közül 2 ténylegesen is működtetnie kell, továbbá 17 tálalókonyhát és 18 óvodába is neki kell kiszállítani az ételeket. A közgyűlés döntése alapján 10 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a Gastvital Menza Kft. Nyerte a közbeszerzést. A budapesti cég 1 milliárd 830 millió forintos ajánlatot tett, és 2 plusz 2 évre kapta meg a feladat ellátásának jogát. Szarvas Péter polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a vállalkozás július 1-től készíti majd az ételeket a Békés Csabai gyerekeknek. A váltás azonban nem hoz érdemi változást. A Pannonmenza a közelmúltban nevet váltott, és immár Gastvital Menza Kft. Néven működik tovább, vagyis ugyanaz a cég folytatja a közétkeztetést. Erre utal az is, hogy a Békés Csabai étlapok eddig is Gastvital honlapján voltak elérhetők. Békés Csaba megyei jogúváros önkormányzata, a Városi Marketing Csoport és a Békés Csabai Média Centrum különleges kisfilmet készített a Tour de Hongri május 13-ai Békés Csabai állomásának legemlékezetesebb pillanatairól. A videó nem csak a verseny izgalmait mutatja be, hanem azt az összefogást is, amelynek köszönhetően a város méltó házigazdája lehetett Magyarország legnagyobb kerékpáros körversenyének. A mezőny 2026. május 13-án kétszer is áthaladt Békés Csabán, a szakasz befutóját pedig szintén a vármegye székhelyen rendezték meg. A város intézményei, iskolái, kulturális és sportközösségei, valamint számos civil szervezet is csatlakozott a programokhoz, hogy a látogatók valódi sportünnepet élhessenek át. A napsütéses, de szeles májusi napon a város több pontján várták aktivitások az érdeklődőket. A közösségi programok, látványos bemutatók, szurkolói kezdeményezések mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Békés Csabai állomás ne csupán sportesemény, hanem egy egész várost megmozgató közösségi élmény legyen. A szervezők egyik jelmondata úgy szólt, hogy a mezőny áthalad, az élmény pedig itt marad. A most elkészült emlékfilm ezt az élményt idézi fel, a verseny napjának hangulatát, a város összefogását és azokat a pillanatokat, amelyekre a résztvevők még sokáig emlékezhetnek. A kisfilmet a Békés Csabai Média Centrum készítette, Bucsai Ákos, Tímár Vince, Tóth Miklós, Dobi Attila, Szél Adrián, Köles István Junior közreműködésével. A versenyfelvételek a Tour de Hongri engedélyével kerültek felhasználásra.

Az MVM Démász áramhálózati Kft. Június 9-én kedden jelentős területet érintő előre tervezett áramszünetet tart Békés Csabán. A hálózat karbantartása és fejlesztése miatt reggel 8 és délután 4 óra között több városrészben is szünetel majd a villamosenergia szolgáltatás. A szolgáltató tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Gyulai út környékét, a Fényesi Tanyák térségét, a Kisfényesi utcát és több kapcsolódó utcát. Ugyancsak áramszünet várható a Lencsési út egyes szakaszain, a Körtesor, a Magyar utca, a Mester utca, Paprika köz, Répa köz és Rózsakert utca környezetében is. A Csabagyöngye környékén is szünetel majd az áram, többek között a Bugár, Bagoly,

0: Békésvár megyei rendőrfőkapitányság kiváló munkatársa, Szöllősi Tamás rendőrzászlós járőrparancsnok. A mindössze 34 éves rendőr Mékenék közelében szenvedett halálos közúti balesetet, miközben esküjéhez híven a magyar állampolgárok biztonságáért végezte mindennapi szolgálatát. A rendészeti államtitkárság úgy fogalmazott, hogy elvesztése pótolhatatlan űrt hagy a rendőrség állományában és mindannyiunk számára. A belügyminisztérium vezetése őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és közvetlen kollégáinak. A balesetben érintett édesanyjának és másfél éves gyermekének pedig mielőbbi teljes felépülést kívánnak. A Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság sóstói állattartó telepének közelében járók különleges látványban részesülhetnek. Ott legel a 22 egyedből álló magyar szürke bikagúja, amelyet az igazgatóság kezel. A tenyésztett bikák alapvetően nyugodt lomhaállatok, időnként előfordul, hogy egymással szemben megméretik magukat, ilyenkor kialakul a rangsor, a vezérbika és különböző alárendelt státuszú egyedek. Amint ez a hierarchia megszilárdul, a gúja békésen működik tovább, agresszív viselkedés ritkán tapasztal. És akkor is csak fenyegető gesztusokról, erőfitoktatásokról van szó. A jelenlegi 22 egyedből álló állomány később akár 50-re is bővülhet, amikor a bírálaton átesett, tenyészjelölt növendék bikák csatlakoznak hozzájuk. A bikagúját egy speciális élőhely kezelési programba vonták be, egy mocsárfolt kilegeltetését végzik. A kis létszámú, lassan mozgó bikák nem jelentenek veszélyt a környéken fészkelő madarakra, ugyanakkor ritkítják a zsiókát és más vízkedvelő növényeket, így olyan nyílt élőhely alakul ki, amely kedvez a parti madarak életfeltételeinek és fészkelésének. A Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság bikagújája fontos szerepet játszik az ősi génállomány megőrzésében is. A bikák január végétől március végéig a sóstói és a monták pusztai állattartó telepeken háremeztetés során gondoskodnak a vérvonal fenntartásáról. A magyar szürke szarvasmarha a hazai pusztai táj ikonikus állata. A bikák fekete, kormos nyakukkal és robosztus megjelenésükkel különösen látványosak. A gúját Kardoskúton a sóstói állattartó telep bekötője mellett található, szabadon látogatható kilátóból lehet megfigyelni elsősorban a reggeli és az esti órákban. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd, te is dold a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. De jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Jöhetnek is a zenei kérések, üzenetek. Én készen állok, bízom benne, hogy hallgatóim is. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Itt szól legelső kérésünk. Üdvözlünk mindenkit a műhelyben és az utakon. Kitartást a mai munkához, már nincs messze a hétvége. Egy pörgős dalt szeretnék küldeni mindenkinek, aki velünk dolgozik. Aláírás Józsi. Jó munkát kívánok nektek.

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos kőbányai csak 269 forint. Az 1 literes Jack Daniels csak 9990 forint. A 330 grammos 20%-os Szotprimo tejföl 489 forint. Míg a 415 grammos Eurókat konzerv mindössze 219 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Stolt Rádió zene is, még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kérésünk az így szól: sziasztok, Péter vagyok, és minden sofőrnek balesetmentes közlekedést, türelmes kilométereket és jó hangulatot kívánok. Szóljon minden úton lévődnek egy jó kis pörgős dal. Köszi. Én köszönöm ezt a kérést is.

0: és még több. Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, Szilvi vagyok, és a férjemnek, Zolinak szeretnék küldeni egy dalt, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több. És ma június 4-e, csütörtök van, sok boldogságot kívánunk Bulcsú nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Béres Ilona Kossuth Díjas magyar színésznő, kiváló művész, a nemzet művésze. Szintén ma ünnepel Noah Wyle, amerikai filmszínész, őt láthattuk többek között a Vészhelyzet című filmsorozatban is. És szintén ma ünnepel Angelina Jolie, amerikai színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!
2: Start!

Kóstolt Rádió sok zene is még többen, pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Egy újabb hideg front érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszóltan kisebb eső zápor, néhol zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Holnap napközben majd 19 és 29 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma június 4-e van, ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Ezen a napon emlékezünk a trianoni békeszerződés aláírására, amely 106 évvel ezelőtt alapjaiban változtatta meg Magyarország történelmét. A mai nap egyben annak üzenetét is hordozza, hogy a határokon innen és túlélő magyar közösségeket összekötő a közös nyelv, kultúra és a múlt. Június 4-éhez több érdekes történelmi esemény is kapcsolódik, 109 évvel ezelőtt adták át először a rangos Pulitzer díjakat, amelyek azóta is a kiemelkedő újságírói és művészeti teljesítmények elismerésének számítanak. 242 évvel ezelőtt pedig egy francia nő elsőként emelkedett a magasba hőlégballonnal, új fejezetet nyitva a repülés történetében. A magyar internet történetének is fontos dátuma ez a nap, 21 évvel ezelőtt publikálták a magyar Wikipédia 10.000. szócikkét, amely jól mutatja, milyen gyorsan bővült a magyar nyelvű online tudástár. Ezen a júniusi napon tehát egyszer idézzük fel történelmünk meghatározó pillanatait, a tudás gyarapodását és az emberi kíváncsiság határait feszegető teljesítményeket.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádió. Reklám.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos kőbányai csak 269 forint, az 1 literes Jack Daniels csak 9990 forint, a 330 grammos 20%-os Szotprímó tejföl 489 forint, míg a 415 grammos Eurókat konzerv mindössze 219 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.
7: Sok a zene,
8: sok a zene, és még több.
9: Start Rádió.

0: Sport Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje, köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Néha kitartás is elég ahhoz, hogy legyőzd a lehetetlent. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene? Sport Rádió.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 3 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön Madonnától a Ray of Light. Itt lesz a YouTube, a Bikini és a Spandau Ballet egy dalai is. Kérem, és délutánt hallgassátok a Startot. Benne a kínai nevű, de amúgy angol Wang Changa. Folytatjuk. Már is szól az Everybody Have Fun Tonight.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
2: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Most tart a 98.4-en, június 4-e van, a mai napon a búcsúk ünneplik névnapjuk. Az a búcsú régi magyar személynév ismeretlen eredetű, a búcsú és a bocsát szavakkal való összefüggése egyébként erősen vitatott. Kedves búcsúk, Isten éltessen benneteket és a születésnaposokat is!

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: kapnak saját ültetvényei kockázati környezetéről is. Nem lát el tényleges közfeladatot és létrehozása pusztán politikai célt szolgált a Tisza párt szerint, amely törvényjavaslatot nyújtott be a Szuverenitásvédelmi Hivatal végleges felszámolására. Mellétei Barna Márton képviselő előterjesztése alapján a szervezet általános jogutódja az igazságügyi minisztérium lenne, a törvény hatályba lépésével pedig minden folyamatban lévő eljárás és a vezetők megbízatása is megszűnne. A párt szerint a hivatal megszüntetése a jogállam helyreállításának fontos lépése, a szervezet elnöke, Lánci Tamás ugyanakkor a tervek kapcsán külföldi titkosszolgálati beavatkozást emlegetett. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, hello, ez a Start a 98.4-en. A Reszki Zoltán, vagyok ebben az órában, jön majd Michael Jackson. Itt lesz az Inexis, hallatjuk a Queen-t és a Jerry Days-t. Kellemes délután hallgassátok a Startot.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak.

Holnap még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérheti. Hajnalban 15, még holnap délután 29 fok várható.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békéscsaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszapár között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa, valamint Sarkad és az Országhatár között. Mindkét helyszínen félpályás az útlezárás. Szabadkígyóson pedig az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja közlekedést. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 400 millió forintot vesz vissza a parlament működéséből az országgyűlés a Tisza kormány új költségcsökkentési törvényjavaslata alapján. A képviselői tiszteletdíjak 10-35% között csökkennek, emellett jelentősen szűkülnek az irodabérletre, a lakhatásra és az alkalmazottakra fordítható keretek is. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a ciklus szinten 50 milliárd forintos megtakarítást eredményező intézkedéssel a politikai vezetésnek kell példát mutatnia a takarékosságban, amelyet végül a parlament minden frakciója támogatott. A kormány terve

konzultációval készítik elő. Szakmai és etikai párbeszédet kezdeményez a Tisza kormány a korábbi kabinet által bevezetett szívhangrendeletről, amely kötelezővé teszi a magzat szívhang

0: született. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a terhesség megszakítások számát felvilágosítással, megelőzéssel és a krízis helyzetben lévők támogatásával kellene csökkenteni. Kiemelte továbbá, hogy a KSH statisztikái szerint az intézkedés nem befolyásolta érdemben az abortuszok számának alakulását. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán, meg ebben az órában érkezik Katie B és a Crying for No Reason, itt lesz Sting, hallatjuk majd Lady Hawk és George Michael egy dalát. Kellemes délután, hallgassátok a Startot, benne Elton John-t, itt az I'm Still Standing.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos kőbányai csak 269 forint. Az 1 literes Jack Daniels csak 9990 forint. A 330 grammos 20%-os Szotprímó tejföl 489 forint. Míg a 415 grammos Eurókat konzerv mindössze 219 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Te mit csinálsz hétvégén?
5: Térkövet nézek.
4: Aha. És hol?
5: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutatófaluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
3: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Reklámot hallottak.

házas tart a 98.4-en. A pollen terhelés lecsökkent ugye hétközepén a lehűlés miatt, de várhatóan hamarosan ismét felerősödik. Jelenleg közepes koncentrációban a fenyőfélék és a pázsitőfélék, no meg a csolánfélék. Ma időjárási front nincs felettünk, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek. Néhol hevesebb zivatarok kialakulhatnak felhőszakadás, illetve apró szemű jég kíséretében, emiatt vizes, csúszós utakkal találkozhatnak a közlekedők, akiknek jó utat kívánok. És egy jó tanács, a zöld lámpa, akkor haladjál és ne állj meg!

Ez a Start a 98.4-en. Egy friss kutatás szerint az idősebb korban is megőrzött kíváncsiság csökkentheti az Alzheimer-kór kockázatát. A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem kutatói 20 és 84 év közötti embereket vizsgáltak, és kiderült, hogy a kíváncsiság nem csak, hogy nem csökken az életkorral, hanem bizonyos formái még erősödhetnek is. Azok az idősebb emberek, akik aktívan érdeklődnek új dolgok iránt, például szívesen tanulnak vagy olvasnak, kisebb eséllyel szenvednek kognitív hanyatlástól. Tehát, hogyha legközelebb azon kapod magad, hogy új hobbiba kezdesz, vagy csak kíváncsian olvasol valami újat, tudd, hogy ezzel nem csak szórakozol, hanem az agyadat is edzed.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra ez a start a 98.4-en. Ebben az órában jön Annie Lennox és az Universe of Child. Hallhatjuk majd Chesney Hawkes, The One and Only című felvételét. Itt lesz a Coldplay és Siposev Tamás egy dala is. Kellemes délutánt hallgassátok a startot, benne a Johnny Hates Jazz slágerét. Már is szól a Shattered Dream.

Ez a Start a 98.4-en. Nézzük az évfordulókat. Ma 105 éve írták alá a trianoni béke szerződést, melynek értelmében Magyarországtól elvették területének kétharmad részét. 15 éve ezokból ma van a Nemzeti Összetartozás napja. 242 éve József és Jacques Montgolfier nyilvánosan bemutatták hőlégballonjukat. 95 éve született Horváth Ádám, Kossuth Díjas tévérendező tanár, neki köszönhetjük a Szomszédokat. 93 éve született John Drew Barrymore, amerikai színész, mai korosztály inkább a lányát ismeri, mint színésznőt. 50 éve született

Angelina Jolie, amerikai színésznő. Aztán 39 éve hosszú szünet után újra megindult a budavári sikló, és 227 éve halt meg ezen a napon Casanova, velencei kalandor, író.

tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Személyesen Orbán Viktor döntött a szabályos módon közlekedő ukrán pénzszállító konvoj elleni rajtaütésről, és a volt miniszterelnök határozta meg az akció pontos időpontját, és közölte a Telex az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva. A beszámoló szerint a feljelentést a rajtaütés előtti napon az Alkotmányvédelmi Hivatal tette meg, az információs

biztonságba helyezésére, a reklámmentes szolgáltatásban egyszerre akár 3 különböző irányító számot is meg lehet adni, a meteorológiai hátteret pedig a világ egyik vezető időjárás előrejelző vállalata biztosítja.

0: fertőzött területeket, a pufferzónákat, valamint az ortofotók segítségével pontos képet kaphatnak saját ültetvényeik kockázati környezetéről is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szeret, és még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Szlávik György, Frost Gelegen, DJ. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
2: Sok a szere!
3: Start Rádió.
2: És még több!

0: Start Rádió.
1: Milyen arányban játszol egyébként új dalokat, vagy régieket nyomsz kizárólag?
2: Finomabbakat is, főleg ami olyan helyszín, hogy inkább ilyen klubos, meg kisebb, meg aminek nincs benne a nevébe az, hogy a régmúltra utal, ott azért a régieket félét játszom. Itt meg egy kicsit ilyen kicsit finomabbakat, de azért úgy inkább érdekességeket. Ami tetszik, régi, új, nagyon sokat keresgetek mai napig, úgyhogy zenéket úgy.
1: Mi van akkor, hogyha egy szervező eléd áll, és azt mondja, hogy na most van egy, mit tudom én, 20 alkalmas lehetőség, viszont tényleg ilyen kis populárisabb vonalat kéne nyomni.
2: Nem megyek.
1: Nem. Ja, ilyen egyszerű?
2: Nem, érdekel, nem.
1: Nincs az
2: nem.
1: A pénz?
2: Nem.
1: 600 millió dollár mondjuk.
2: Hát jó, persze, de nem, illális, nem. Hála jó Istennek, hogy nem is persze valami szemmel látható összeget azért illik, hogy legyen neve a gyereknek. Azt is én is full hivatalosan, tehát bejelentem mind, jogdíj, minden, de nem érdekel. Meg fontos már sokszor azért az idő most az, hogy én most a hétvégén ne erre menjen el.
1: Hogy tapasztalod egyébként az emberek, mennyire vonzódnak a régi techno darabokhoz? Mennyire igénylik azt, hogy legyél új, de régi név alatt?
2: Ahol kifejezetten erről van szó, ott jól tud ez elsülni, meg jó is, de ott is szoktam azért kicsit újabbakat, de ami úgy stílusába passzol. Viszont ahol inkább ez a klubos rész, ott annyira nem fekszik ez, de nem is illik annyira hang hangulatához, tehát oda nem annyira. De ott is előfordult már, mint régen is előfordult, hogy jöttek mulatóst kérni. De
1: jaj,
2: ez még csak a legelején, most már azért nagyjából tudják szerintem, hogy mikor.
1: Ez mi lampától a boniemet, légy szíves,
2: igen.
1: Tényleg ilyen helyzet, hogy kezelődik?
2: Nálad? Nincs meg.
1: Nincs meg?
2: Meg ami lehet, hogy meg nagyképűen hangzik, szoktam mondani, aki értelmes, hogy értsem meg, hogy nem, most nem azért jöttem, hogy zenéket kérjenek, hanem hogy engem azért hívtak, hogy amit én gondolok, azt játszom, és ez nagyon nagy különbség, és arcosnak is tűnhet, de attól még így van. És
1: ez egyébként egy 22-es csapdája, mert vannak olyan DJ-k, ugye, akiknek az az arcpoétikájuk, hogy amit a közönség akar, vagy amit a vendég akar, inkább így mondom, mert ugye a kettő nem ugyanaz. Te hogyan vélekedsz ezzel a témával kapcsolatban?
2: Nem mondom, hogy rossz ez, de ezért van az, sokan panaszkodnak, hogy gyakorlatilag megvannak a diszkókba, ha eljön egy vendég, vagy ha két vendéget már nem hívnak, mert ugyanazokat a majdnem zenéket nem értek annyira ehhez a nagyon új ilyen diszkó dolgokhoz, de biztos lesz, amit ugyanaz fognak, tehát ugyanazt a számot fogják lejátszani, mert megvan az, amire ugrálnak az emberek, és rövid ideig, tehát hogy ne legyen hosszú, az még fontos, hogy hallom, tehát pár perces.
1: Találkoztál már egyébként olyan szervezővel, aki azt mondta neked, hogy azért nem hívlak, mert ezeket a zenéket más is le tudja olcsóbbért játszani?
2: Ilyen nem volt, meg vagy csak simán nem hívott, mert hogy más is le tudja.
1: Tehát egy az egy, világos, tehát egy az egyben a eddigi megkereséseid azoktól a személyektől, vagy azoktól a helyektől érkeztek, akik tudták, hogy magam ki vagy, mi vagy.
2: Igen. Meg hát volt is teszt, és azért egy ideig nem volt, tehát hogy sül el, de például azért én még olyan borzasztó nem volt soha, hogy voltam, hogy egy záró bulin mindenki nagy kabátba, sálba nyitott részen, és rohadt jó volt, tehát tovább is nyomtuk, nem volt gond.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Saját zenék vannak, voltak, lesznek?
2: Vannak, voltak remixek is, abba hagytam egy ok miatt, nem tudom olyan színvonalon csinálni, mint ahogy szeretném. Tehát nem, én is azt mondom, sokszor úgy is került ki, hogy nem biztos, hogy akartam volna. Ezt be kell látni, hogy erre nekem nem vagyok jó benne, vagy hát nem azt mondom, hogy nem vagyok jó benne, vannak ötleteim, viszont a megvalósítás nem tudom olyan színvonalon, és nincs is rá időm, hogy ezt én ezt felfejlesztem.
1: Mostanában egyébként így mivel foglalkozol, ezt lehet tudni így a privát életben?
2: Vállalkozásom van. Egyébként tehát hangokkal, meg zenével foglalkozok, de én rádióknak, meg cégeknek hangarculattal, reklámokkal, ha nagyon nem, műsorkészítéssel foglalkozok. Nagyon sok fele. Tehát,
1: na jó, akkor lerántjuk a leplet, úgy szegről végről azért kolléga vagy.
2: Így van. Ide is dolgozok be, igen.
1: Jó, nem ezért hívtunk. Oké. Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Fogsz-e?

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, ne magyarázd a

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Sportrádió. Hova mész? Hova futsz?

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 4-e csütörtök, déli 12 óra van. Új néven, de változatlan szolgáltató készíti a Békéscsabai közétkeztetést. Kisfilm idézi fel a Békéscsabai Tour de Hongri nap hangulatát. Előre tervezett áramszünet lesz több Békéscsabai városrészben is. Nyugodt Bikagúja legel a Sóstói állattartótelep mellett. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai közgyűlés a közelmúltban döntött